hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

0: Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.
1: Hatalmas csalássorozatot lepleztek le, amiben több cég is érintett.
2: Pénzügyi válságban is nőtt a munkanélküliség.
3: Egy két fős banda egy pénzszállító autót rakott ki.
4: A rendőrségi jelentések szerint a több órás áram kimaradás alatt megszakadtak a betörések.
5: Folyamatosak a tüntetések.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Értesítjük a Dakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása, valamint a belső elektromos hálózaton végzett munkálatok miatt szeptember 17-én és 18-án, csütörtökön és pénteken, reggel 8 és 15 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

A község önkormányzata a környezetvédelmi minisztériummal együttműködve tovább folytatja a község fásításába való beruházásokat. Ezúttal mezővédőfa sor létesült a kijáratától a Valkai sor bejárata előtti kanyarig terjedő szakaszon. A munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárulása után kezdődnek, és az időjárás függvényében az év végig befejeződnek. A projekt keretein belül valamivel több mint 2000 facsemete kerül elültetésre. A felgyorsult éghajlatváltozás és a zöld felületek iránti egyre nagyobb igényt szem előtt tartva a Adakőség önkormányzata a jövőben is folytatja a község zöldövezeteibe való beruházásokat.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Önkéntes véradás a dán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

A szabadkai áremelosztó zentai üzemrészlegének értesítése következik. A hálózaton végzett karbantartási munkák miatt áramszünet lesz Adán, szeptember 19-én szombaton, reggel 9 és 10.30 között a következő részeken. Gunaras város részben a Táncsics Mihály utcától északra, valamint a Vojislav Ilics és a Jube Nenadovitja utcákban, valamint a Zentai út, Sztevan Szrelmác, Spang József, Szőlőskert utcák közötti részen. Amennyiben a munkátok előbb befejeződnek, mint 10.30, abban az esetben az áramszolgáltatás is előbb helyreáll. Megértésüket előre is köszönjük!

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

fontos az egészsége? Szálljon rá néhány percet! Az Adai Egészségház ingyenes megelőző bőrállapot ellenőrzést szervez szeptember 19-én szombaton reggel 11 és 17 óra között. A szűrés bejelentkezés nélkül történik. Várjuk szeretettel az Adai Egészségházban. Törődjünk bőrünk egészségével, a megelőzés nagyon fontos.

0: Ma is slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni. De nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hívető
0: a legjobb zenék. Adai Rádió.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

Jótékonysági est a Moholi Önkéntes Tűzoltó Egyesület javára. Szeptember 26-án szombaton, Moholon az Annuska Klubban. A hangulatról DJ Dexter és az Exu Band gondoskodik. Belépő elővételben 500, helyszínen 600 dinár. Elővételben megvásárolható az Adai Szarvas Gábor könyvtárban, valamint az alábbi telefonszámokon. 062 84 93 540, illetve 063 84 33 284. Főtámogató Adaközség önkormányzata.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Kettelt termelők. A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitedi UU Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktranz D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

fontos az egészsége? Szálljon rá néhány percet. Az Adai Egészségház ingyenes megelőző bőrállapot ellenőrzés szervez szeptember 19-én szombaton reggel 11 és 17 óra között. A szűrés bejelentkezés nélkül történik. Várjuk szeretettel az Adai Egészségházban. Törődjünk bőrünk egészségével, a megelőzés nagyon fontos.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

107,7 GHz.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A köztársasági nyugdíj és rokkantsági biztosítási alap együttműködési megállapodást írt alá 10 magán egészségügyi intézménnyel és laboratóriummal, így a nyugdíjasok a jövőben kedvezményesen vehetnek igénybe egyes vizsgálatokat és szolgáltatásokat. A program a nyugdíjaskártyához kapcsolódik, és elsősorban azoknak jelenthet könnyebbséget, akiknek a lakóhelyi nehezebben elérhetők bizonyos egészségügyi szolgáltatások. Szeptember 16-ától valamennyi szerbiai állami szervnek és helyi önkormányzatnak csatlakoznia kell a pláti, vagyis fizes elnevezésű rendszerhez. Ennek köszönhetően az ügyintézők elektronikusan ellenőrizhetik, hogy az állampolgár befizette az adott eljáráshoz szükséges illetéket vagy díjat. Dejan Vukstankovics oktatási miniszter közölte, hogy a minisztérium nem halasztja el a tanév kezdetét a felsőoktatási intézményekben. Az oktatás az eddigiekhez hasonlóan október 1-én kezdődik. Megtalálták azt a balesetet szenvedett indonéz személyhajót, amely korábban eltűnt a Jáva-tengeren. A fedélzeten tartózkodó 243 ember közül mintegy 110-et kimentettek, legalább 6 ember meghalt, és 136 eltűntként tartanak nyilván, közölték a helyi hatóságok és a helyi média. Az Európai Uniónak átfogóbb és aktívabb szerepet kell vállalni az északi sarkvidéken, mondja 12 uniós tagállam a Finnországban megtartott európai sarkvidéki csúcstalálkozót követően kiadott közös nyilatkozatában. Az EU jelenlegi sarkvidéki stratégiája 2021-ben készült. Az Európai Tanács elnöke szerint annak fő célkitűzései a klímavédelem, a fenntartható fejlődés és a békés együttműködés továbbra is érvényesek, a biztonsági szempontokat azonban az új geopolitikai helyzethez kell igazítani. Szerbia válogatottja kétszeres hátrányból fordítva, 3-2-re diadalmaskodott Hollandia után, most Dánia felett is, a finnországi Tamperében az Európai Bajnokság C csoportjának negyedik fordulójában. Egy pontot hozott haza a TSC Nagybestkerekről. A topolyaiak 1-1-es döntetlent játszottak a Proletár otthonában, a szerbiai első liga 9. fordulójában. Ma napközben többnyire napos és meleg idő várható. Az esti órákban az ország északi és nyugati részén megnövekszik a felhőzet, és rövid ideig tartó eső is kialakulhat, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18, a legmagasabb nappali érték pedig 27 és 32 fok között alakul. Pénteken változóan felhős, továbbra is meleg idő várható. Az esti és éjszakai órákban északon és nyugaton helyenként rövid ideig tartó eső, illetve zivatar alakulhat ki. A hétvégén az ország nagy részén változékonyabbra fordul az idő, és enyhe lehűlés kezdődik. A jövő hét elején érezhetően hűvösebb, változóan felhős idő várható, több helyen esővel és helyi záporokkal. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

A tartományi energetikai, építésügyi és közlekedési titkárság támogatásának köszönhetően a napokban befejeződik egy korszerű naperőmű üzembe helyezése a Moholy Novák Radonics általános iskolában. A napelemeket az intézmény sportcsarnokának és tornatermének tetejére szerelték fel. A projekt keretében emellett 4 hűszivattyút is üzembe helyeznek, amelyek az épület hűtését és fűtését biztosítják majd. A modernizáció célja az iskola energiahatékonyságának növelése, valamint az energiaköltségek csökkentése.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Szabadkai áremelosztó zentai üzemrészlegének értesítése következik. A hálózaton végzett karbantartási munkák miatt áramszünet lesz Adán, szeptember 19-én szombaton, reggel 9 és 10.30 között a következő részeken. Gunaras város részben a Táncsics Mihály utcától északra, valamint a Vojislav Ilics és a Jube Nenadovitja utcákban, valamint a Zentai út, Sztevan Szrémász, Spang József, Szőlőskert utcák közötti részen. Amennyiben a munkátok előbb befejeződnek, mint 10.30, abban az esetben az áramszolgáltatás is előbb helyreáll. Megértésüket előre is köszönjük!

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: anything.
1: Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Értesítjük a Dakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása, valamint a belső elektromos hálózaton végzett munkálatok miatt szeptember 17-én és 18-án, csütörtökön és pénteken, reggel 8 és 15 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: back to you.
1: This bus terminates here.
2: A Standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy az elosztó gázhálózaton végzett munkátok miatt szeptember 14-én hétfőn reggel 7 és 10 óra között a földgázszolgáltatást átmenetileg szünetelni fog. A megjelölt időpontban gázellátás nélkül marad Mohol település teljes egésze, ADA következő utcái: november 29, Boris Kidrics, Zsikice Jovanovics, Krajiska, Grobjanszka, Nusitjeva, március 8, Hajduk Vejková, Becsei út, Gyuregyani Csica, Nenád Dudvárszki, Szabó Szepesi László, Dósa András, Moholi út és Zsuszán Szednakov utca. Köszönjük megértésüket és türelmüket!
3: Sarah's phone? Yo, what's up, baby? Yeah, and I'm gonna meet him tonight. You know what? He's so unbelievable.

0: How are you doing? Hello?
1: Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

A község önkormányzata a Környezetvédelmi Minisztériummal együttműködve tovább folytatja a község fásításába való beruházásokat. Ezúttal mezővédőfasor létesült a kijáratától a Valkai sor bejárata előtti kanyarig terjedő szakaszon. A munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárulása után kezdődnek, és az időjárás függvényében az év végig befejeződnek. A projekt keretein belül valamivel több mint 2000 facsemete kerül elültetésre. A felgyorsult éghajlatváltozás és a zöld felületek iránti egyre nagyobb igényt szem előtt tartva a Adakőség önkormányzata a jövőben is folytatja a község zöldövezeteibe való beruházásokat.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor innál Predact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
0: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A köztársasági nyugdíj és rokkantsági biztosítási alap együttműködési megállapodást írt alá 10 magán egészségügyi intézménnyel és laboratóriummal, így a nyugdíjasok a jövőben kedvezményesen vehetnek igénybe egyes vizsgálatokat és szolgáltatásokat. A program a nyugdíjas kártyához kapcsolódik, és elsősorban azoknak jelenthet könnyebbséget, akiknek a lakóhelyén nehezebben elérhetők bizonyos egészségügyi szolgáltatások. Szeptember 16-ától valamennyi szerbiai állami szervnek és helyi önkormányzatnak csatlakoznia kell a pláti, vagyis fizes elnevezésű rendszerhez. Ennek köszönhetően az ügyintézők elektronikusan ellenőrizhetik, hogy az állampolgár befizette az adott eljáráshoz szükséges illetéket vagy díjat. Dejan Vukstankovics oktatási miniszter közölte, hogy a minisztérium nem halasztja el a tanév kezdetét a felsőoktatási intézményekben. Az oktatás az eddigiekhez hasonlóan október 1-én kezdődik. Megtalálták azt a balesetet szenvedett indonéz személyhajót, amely korábban eltűnt a Jáva-tengeren. A fedélzeten tartózkodó 243 ember közül mintegy 110-et kimentettek, legalább 6 ember meghalt, és 136 eltűntként tartanak nyilván, közölték a helyi hatóságok és a helyi média. Az Európai Uniónak átfogóbb és aktívabb szerepet kell vállalni az északi sarkvidéken, mondja 12 uniós tagállam a Finnországban megtartott európai sarkvidéki csúcstalálkozót követően kiadott közös nyilatkozatában. Az EU jelenlegi sarkvidéki stratégiája 2021-ben készült. Az Európai Tanács elnöke szerint annak fő célkitűzései a klímavédelem, a fenntartható fejlődés és a békés együttműködés, továbbra is érvényesek, a biztonsági szempontokat azonban az új geopolitikai helyzethez kell igazítani. Szerbia válogatottja kétszeres hátrányból fordítva, 3-2-re diadalmaskodott Hollandia után, most Dánia felett is, a finnországi Tamperében az Európai Bajnokság C csoportjának 4. fordulójában. Egy pontot hozott haza a TSC Nagybest kerekről. A topolyaiak 1-1-es döntetlent játszottak a Proletár otthonában, a szerbiai első liga 9. fordulójában. Ma napközben többnyire napos és meleg idő várható. Az esti órákban az ország északi és nyugati részén megnövekszik a felhőzet, és rövid ideig tartó eső is kialakulhat, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18, a legmagasabb nappali érték pedig 27 és 32 fok között alakul. Pénteken változóan felhős, továbbra is meleg idő várható. Az esti és éjszakai órákban északon és nyugaton helyenként rövid ideig tartó eső, illetve zivatar alakulhat ki. A hétvégén az ország nagy részén változékonyabbra fordul az idő, és enyhe lehűlés kezdődik. A jövő hét elején érezhetően hűvösebb, változóan felhős idő várható, több helyen esővel és helyi záporokkal. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevítje utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adaék kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adaék kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út

21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A köztársasági nyugdíj és rokkantsági biztosítási alap együttműködési megállapodást írt alá 10 magán egészségügyi intézménnyel és laboratóriummal, így a nyugdíjasok a jövőben kedvezményesen vehetnek igénybe egyes vizsgálatokat és szolgáltatásokat. A program a nyugdíjas kártyához kapcsolódik, és elsősorban azoknak jelenthet könnyebbséget, akiknek a lakóhelyén nehezebben elérhetők bizonyos egészségügyi szolgáltatások. Szeptember 16-ától valamennyi szerbiai állami szervnek és helyi önkormányzatnak csatlakoznia kell a pláti, vagyis fizes elnevezésű rendszerhez. Ennek köszönhetően az ügyintézők elektronikusan ellenőrizhetik, hogy az állampolgár befizette az adott eljáráshoz szükséges illetéket vagy díjat. Dejan Vukstankovics oktatási miniszter közölte, hogy a minisztérium nem halasztja el a tanév kezdetét a felsőoktatási intézményekben. Az oktatás az eddigiekhez hasonlóan október 1-én kezdődik. Megtalálták azt a balesetet szenvedett indonéz személyhajót, amely korábban eltűnt a Jáva-tengeren. A fedélzeten tartózkodó 243 ember közül mintegy 110-et kimentettek, legalább 6 ember meghalt, és 136 eltűntként tartanak nyilván, közölték a helyi hatóságok és a helyi média. Az Európai Uniónak átfogóbb és aktívabb szerepet kell vállalni az északi sarkvidéken, mondja 12 uniós tagállam a Finnországban megtartott európai sarkvidéki csúcstalálkozót követően kiadott közös nyilatkozatában. Az EU jelenlegi sarkvidéki stratégiája 2021-ben készült. Az Európai Tanács elnöke szerint annak fő célkitűzései a klímavédelem, a fenntartható fejlődés és a békés együttműködés, továbbra is érvényesek, a biztonsági szempontokat azonban az új geopolitikai helyzethez kell igazítani. Szerbia válogatottja kétszeres hátrányból fordítva, 3-2-re diadalmaskodott Hollandia után, most Dánia felett is, a finnországi Tamperében az Európai Bajnokság C csoportjának 4. fordulójában. Egy pontot hozott haza a TSC Nagybest kerekről. A topolyaiak 1-1-es döntetlent játszottak a Proletár otthonában, a szerbiai első liga 9. fordulójában. Ma napközben többnyire napos és meleg idő várható. Az esti órákban az ország északi és nyugati részén megnövekszik a felhőzet, és rövid ideig tartó eső is kialakulhat, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18, a legmagasabb nappali érték pedig 27 és 32 fok között alakul. Pénteken változóan felhős, továbbra is meleg idő várható. Az esti és éjszakai órákban északon és nyugaton helyenként rövid ideig tartó eső, illetve zivatar alakulhat ki. A hétvégén az ország nagy részén változékonyabbra fordul az idő, és enyhe lehűlés kezdődik. A jövő hét elején érezhetően hűvösebb, változóan felhős idő várható, több helyen esővel és helyi záporokkal. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallott.

0: szabadkai áramelosztó Zentai üzemrészlegének értesítése következik. A hálózaton végzett karbantartási munkák miatt áramszünet lesz Adán, szeptember 19-én szombaton, reggel 9 és 10.30 között a következő részeken. Gunaras város részben a Táncsics Mihály utcától északra, valamint a Bojislav Ilics és a Jube Nenadovitja utcákban, valamint a Zentai út, Sztaván Szrémász, Spang József, Szőlőskert utcák közötti részen. Amennyiben a munkátok előbb befejeződnek, mint 10.30, abban az esetben az áramszolgáltatás is előbb helyreáll. Megértésüket előre is köszönjük.
1: Akinek fáj, még az is velem marad, neki minden a szabad, ő a sodró. Szerelem a hirtelen harag, a szív beleszakad, ahogy megbánt is.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Értesítjük a Dakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása, valamint a belső elektromos hálózaton végzett munkálatok miatt szeptember 17-én és 18-án, csütörtökön és pénteken, reggel 8 és 15 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

0: Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.
1: A Standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy az elosztó gázhálózaton végzett munkátok miatt szeptember 14-én hétfőn reggel 7 és 10 óra között a földgázszolgáltatást átmenetileg szünetelni fog. A megjelölt időpontban gázellátás nélkül marad Mohol település teljes egésze, ADA következő utcái: november 29, Boris Kidrics, Zsikica Jovanovics, Krajiska, Grobjanszka, Nusitjeva, március 8, Hajduk Vejková, Becsei út, Gyuregyanicsica, Nenad Dudvarszki, Szabó Szepesi László, Dósa András, Moholi út és Dzsuszán Szednakov utca. Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésünk napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitedi UU Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

A község önkormányzata a környezetvédelmi minisztériummal együttműködve tovább folytatja a község fásításába való beruházásokat. Ezúttal mezővédőfa sor létesült Adaki járatától a Valkai sor bejárata előtti kanyarig terjedő szakaszon. A munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárulása után kezdődnek, és az időjárás függvényében az év végig befejeződnek. A projekt keretein belül valamivel több mint 2000 facsemete kerül elültetésre. A felgyorsult éghajlatváltozás és a zöld felületek iránti egyre nagyobb igényt szem előtt tartva Adakőség önkormányzata a jövőben is folytatja a község zöldövezeteibe való beruházását.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A tartományi energetikai, építésügyi és közlekedési titkárság támogatásának köszönhetően a napokban befejeződik egy korszerű naperőmű üzembe helyezése a Moholy Novák Radonics általános iskolában. A napelemeket az intézmény sportcsarnokának és tornatermének tetejére szerelték fel. A projekt keretében emellett 4 hőszivattyút is üzembe helyeznek, amelyek az épület hűtését és fűtését biztosítják majd. A modernizáció célja az iskola energiahatékonyságának növelése, valamint az energiaköltségek csökkentése.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink

következnek. A köztársasági nyugdíj és rokkantsági biztosítási alap együttműködési megállapodást írt alá 10 magán egészségügyi intézménnyel és laboratóriummal, így a nyugdíjasok a jövőben kedvezményesen vehetnek igénybe egyes vizsgálatokat és szolgáltatásokat. A program a nyugdíjas kártyához kapcsolódik, és elsősorban azoknak jelenthet könnyebbséget, akiknek a lakóhelyi nehezebben elérhetők bizonyos egészségügyi szolgáltatások. Szeptember 16-ától valamennyi szerbiai állami szervnek és helyi önkormányzatnak csatlakoznia kell a pláti, vagyis fizes elnevezésű rendszerhez. Ennek köszönhetően az ügyintézők elektronikusan ellenőrizhetik, hogy az állampolgár befizette az adott eljáráshoz szükséges illetéket vagy díjat. Dejan Vuk Stankovics oktatási miniszter közölte, hogy a minisztérium nem halasztja el a tanév kezdetét a felsőoktatási intézményekben. Az oktatás az eddigiekhez hasonlóan október 1-én kezdődik. Megtalálták azt a balesetet szenvedett indonéz személyhajót, amely korábban eltűnt a Jáva-tengeren. A fedélzeten tartózkodó 243 ember közül mintegy 110-et kimentettek, legalább 6 ember meghalt, és 130-at eltűntként tartanak nyilván, közölték a helyi hatóságok és a helyi média. Az Európai Uniónak átfogóbb és aktívabb szerepet kell vállalni az északi sarkvidéken, mondja 12 uniós tagállam a Finnországban megtartott európai sarkvidéki csúcstalálkozót követően kiadott közös nyilatkozatában. Az EU jelenlegi sarkvidéki stratégiája 2021-ben készült. Az Európai Tanács elnöke szerint annak fő célkitűzései a klímavédelem, a fenntartható fejlődés és a békés együttműködés továbbra is érvényesek, a biztonsági szempontokat azonban az új geopolitikai helyzethez kell igazítani. Szerbia válogatottja kétszeres hátrányból fordítva, 3-2-re diadalmaskodott Hollandia után, most Dánia felett is, a finnországi Tamperében az Európai Bajnokság C csoportjának 4. fordulójában. Egy pontot hozott haza a TSC Nagybestkerekről. A topolyaiak 1-1-es döntetlent játszottak a Proletár otthonában, a szerbiai első liga 9. fordulójában. Ma napközben többnyire napos és meleg idő várható. Az esti órákban az ország északi és nyugati részén megnövekszik a felhőzet, és rövid ideig tartó eső is kialakulhat, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18, a legmagasabb nappali érték pedig 27 és 32 fok között alakul. Pénteken változóan felhős, továbbra is meleg idő várható. Az esti és éjszakai órákban északon és nyugaton helyenként rövid ideig tartó eső, illetve zivatar alakulhat ki. A hétvégén az ország nagy részén változékonyabbra fordul az idő, és enyhe lehűlés kezdődik. A jövő hét elején érezhetően hűvösebb, változóan felhős idő várható, több helyen esővel és helyi záporokkal. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Fontos az egészsége? Szálljon rá néhány percet! Az Adai Egészségház ingyenes megelőző bőrállapot ellenőrzés szervez szeptember 19-én szombaton reggel 11 és 17 óra között. A szűrés bejelentkezés nélkül történik. Várjuk szeretettel az Adai Egészségházban. Törődjünk bőrünk egészségével, a megelőzés nagyon fontos.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

0: Jótékonysági est a Moholi Önkéntes Tűzoltó Egyesület javára. Szeptember 26-án szombaton, Moholon az Annuska Klubban. A hangulatról DJ Dexter és az XU Band gondoskodik. Belépő elővételben 500, helyszínen 600 dinár. Elővételben megvásárolható az Adai Szarvas Gábor könyvtárban, valamint az alábbi telefonszámokon. 062 84 93 540, illetve 063 84 33 284. Főtámogató Adaközség önkormányzata.
1: A Zsendi kőforgó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinárig, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Fontos az egészsége, szálljon rá néhány percet. Az Adai Egészségház ingyenes megelőző bőrállapot ellenőrzést szervez szeptember 19-én szombaton reggel 11 és 17 óra között. A szűrés bejelentkezés nélkül történik. Várjuk szeretettel az Adai Egészségházban. Törődjünk bőrünk egészségével, a megelőzés nagyon fontos.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig. Szász 7,7 Adai Rádió.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A köztársasági nyugdíj és rokkantsági biztosítási alap együttműködési megállapodást írt alá 10 magán egészségügyi intézménnyel és laboratóriummal, így a nyugdíjasok a jövőben kedvezményesen vehetnek igénybe egyes vizsgálatokat és szolgáltatásokat. A program a nyugdíjas kártyához kapcsolódik, és elsősorban azoknak jelenthet könnyebbséget, akiknek a lakóhelyén nehezebben elérhetők bizonyos egészségügyi szolgáltatások. Szeptember 16-ától valamennyi szerbiai állami szervnek és helyi önkormányzatnak csatlakoznia kell a pláti, vagyis fizes elnevezésű rendszerhez. Ennek köszönhetően az ügyintézők elektronikusan ellenőrizhetik, hogy az állampolgár befizette az adott eljáráshoz szükséges illetéket

vagy díjat. Dejan Vukstankovics oktatási miniszter közölte, hogy a minisztérium nem halasztja el a tanév kezdetét a felsőoktatási intézményekben. Az oktatás az eddigiekhez hasonlóan október 1-én kezdődik. Megtalálták azt a balesetet szenvedett indonéz személyhajót, amely korábban eltűnt a Jáva-tengeren. A fedélzeten tartózkodó 243 ember közül mintegy 110-et kimentettek, legalább 6 ember meghalt, és 136 eltűntként tartanak nyilván, közölték a helyi hatóságok és a helyi média. Az Európai Uniónak átfogóbb és aktívabb szerepet kell vállalni az északi sarkvidéken, mondja 12 uniós tagállam a Finnországban megtartott európai sarkvidéki csúcstalálkozót követően kiadott közös nyilatkozatában. Az EU jelenlegi sarkvidéki stratégiája 2021-ben készült. Az Európai Tanács elnöke szerint annak fő célkitűzései a klímavédelem, a fenntartható fejlődés és a békés együttműködés továbbra is érvényesek, a biztonsági szempontokat azonban az új geopolitikai helyzethez kell igazítani. Szerbia válogatottja kétszeres hátrányból fordítva, 3-2-re diadalmaskodott Hollandia után, most Dánia felett is, a finnországi Tamperében az Európai Bajnokság C csoportjának 4. fordulójában. Egy pontot hozott haza a TSC Nagybestkerekről. A topolyaiak 1-1-es döntetlent játszottak a Proletár otthonában, a szerbiai első liga 9. fordulójában. Ma napközben többnyire napos és meleg idő várható. Az esti órákban az ország északi és nyugati részén megnövekszik a felhőzet, és rövid ideig tartó eső is kialakulhat, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18, a legmagasabb nappali érték pedig 27 és 32 fok között alakul. Pénteken változóan felhős, továbbra is meleg idő várható. Az esti és éjszakai órákban északon és nyugaton helyenként rövid ideig tartó eső, illetve zivatar alakulhat ki. A hétvégén az ország nagy részén változékonyabbra fordul az idő, és enyhe lehűlés kezdődik. A jövő hét elején érezhetően hűvösebb, változóan felhős idő várható, több helyen esővel és helyi záporokkal. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották! Köszöntöm az Adai Rádió hallgatóit dalkérés műsorunk kezdetén. 4 óráig várom zenei kéréseiket a 853-281-es számra, vagy Facebook oldalunkra.

Értesítjük a Dökösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása, valamint a belső elektromos hálózaton végzett munkálatok miatt szeptember 17-én és 18-án, csütörtökön és pénteken, reggel 8 és 15 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük! Egy hű hallgatónk kérésére szól a dal, Groove House, elmúlt a nyár.

Adára a férjének Rudinak küldi a dalt felesége Ilonka és a család. Sarkon van a házam.

A szabadkai áremelosztó zentai üzemrészlegének értesítése következik. A hálózaton végzett karbantartási munkák miatt áramszünet lesz Adán, szeptember 19-én szombaton, reggel 9 és 10.30 között a következő részeken. Gunaras város részben a Táncsics Mihály utcától északra, valamint a Vojislav Ilics és a Jube Nenadovitja utcákban, valamint a Zentai út, Sztevan Szrémác, Spang József, Szőlőskert utcák közötti részen. Amennyiben a munkálatok előbb befejeződnek, mint 10.30, abban az esetben az áramszolgáltatás is előbb helyreáll. Megértésüket előre is köszönjük. 107,7 Adai Rádió. Széchenyi Klaudiának Adára szól a Republik előadásában, ha itt lennél velem.

Kaszás Mátének közelgő szülinapja alkalmából küldik a dalt Márti Mami és Urbán Tata a messzi távolból. Múlnak a gyermekévek.

0: Mindenki! Csajok, csajok, buli van emberek. Mindenki hatása van rázzátok a testetek. Mire vártok? Csajok, csajok, buli van emberek. Gyémát, hatása van rázzátok a testetek.
1: Ragamuffin, Richardnak szól.

csodám, megeteszem. De szép vagy kedvesem, a hosszú vajad színét én el nem felejteném. De sokára fekete szem, és szép vagy kedvesem, a rövid

0: 酔いで起きおぼばやつ気がざせれきおかれみがやげしゃしゃしめいじせたらける
1: Odára férjének, Rudinak küldi a dalt felesége Ilonka és a család, aki a babáját.

0: Destiny Sweeper.
1: Essayez.
2: Egy diót látok a kezemben, fölemelem a fejem, és apámat látom előttem. Adná a következőt.
3: Egy állandó hallgató kérésére szól a dal. Rúzsa Magdi, a dió.
2: A nyakába tesz. Eléred, mókus. Nyúlok a következő dióért, és én vagyok a világon a legboldogabb gyerek. A dióról mindig apám jut eszembe. Valamiért ez köt bennünket össze. A dió, apám, meg én.

Deák Bilgyula emlékére szól az Üvölcsön a szél című dala. És ezzel műsorunk végéhez érkeztünk. További jó rádiózást és szép napot!

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A köztársasági nyugdíj és rokkantsági biztosítási alap együttműködési megállapodást írt alá 10 magán egészségügyi intézménnyel és laboratóriummal, így a nyugdíjasok a jövőben kedvezményesen vehetnek igénybe egyes vizsgálatokat és szolgáltatásokat. A program a nyugdíjas kártyához kapcsolódik, és elsősorban azoknak jelenthet könnyebbséget, akiknek a lakóhelyén nehezebben elérhetők bizonyos egészségügyi szolgáltatások. Szeptember 16-ától valamennyi szerbiai állami szervnek és helyi önkormányzatnak csatlakoznia kell a pláti, vagyis fizes elnevezésű rendszerhez. Ennek köszönhetően az ügyintézők elektronikusan ellenőrizhetik, hogy az állampolgár befizette az adott eljáráshoz szükséges illetéket vagy díjat. Dejan Vukstankovic oktatási miniszter közölte, hogy a minisztérium nem halasztja el a tanév kezdetét a felsőoktatási intézményekben. Az oktatás az eddigiekhez hasonlóan október 1-én kezdődik. Megtalálták azt a balesetet szenvedett indonész személyhajót, amely korábban eltűnt a Jáva-tengeren. A fedélzeten tartózkodó 243 ember közül mintegy 110-et kimentettek, legalább 6 ember meghalt, és 130-at eltűntként tartanak nyilván, közölték a helyi hatóságok és a helyi média. Az Európai Uniónak átfogóbb és aktívabb szerepet kell vállalni az északi sarkvidéken, mondja 12 uniós tagállam a Finnországban megtartott európai sarkvidéki csúcstalálkozót követően kiadott közös nyilatkozatában. Az EU jelenlegi sarkvidéki stratégiája 2021-ben készült. Az Európai Tanács elnöke szerint annak fő célkitűzései a klímavédelem, a fenntartható fejlődés és a békés együttműködés, továbbra is érvényesek, a biztonsági szempontokat azonban az új geopolitikai helyzethez kell igazítani. Szerbia válogatottja kétszeres hátrányból fordítva 3-2-re diadalmaskodott Hollandia után, most Dánia felett is, a finnországi Tamperében az Európai Bajnokság C csoportjának 4. fordulójában. Egy pontot hozott haza a TSC nagybestkerekről. A topolyaiak 1-1-es döntetlent játszottak a Proletar

Otthonában, a szerbiai első liga 9. fordulójában. Ma napközben többnyire napos és meleg idő várható. Az esti órákban az ország északi és nyugati részén megnövekszik a felhőzet, és rövid ideig tartó eső is kialakulhat, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18, a legmagasabb nappali érték pedig 27 és 32 fok között alakul. Pénteken változóan felhős, továbbra is meleg idő várható. Az esti és éjszakai órákban északon és nyugaton helyenként rövid ideig tartó eső, illetve zivatar alakulhat ki. A hétvégén az ország nagy részén változékonyabbra fordul az idő, és enyhe lehűlés kezdődik. A jövő hét elején érezhetően hűvösebb, változóan felhős idő várható, több helyen esővel és helyi záporokkal. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Reklámok következnek. A legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

0: fontos az egészsége? Szálljon rá néhány percet. Az Adai Egészségház ingyenes megelőző bőrállapot ellenőrzés szervez szeptember 19-én szombaton reggel 11 és 17 óra között. A szűrés bejelentkezés nélkül történik. Várjuk szeretettel az Adai Egészségházban. Törődjünk bőrünk egészségével, a megelőzés nagyon fontos.
1: Még mindig rólad írok dalt, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

Jótékonysági est a Moholi Önkéntes Tűzoltó Egyesület javára. Szeptember 26-án szombaton, Moholon az Annuska Klubban. A hangulatról DJ Dexter és az Exu Band gondoskodik. Belépő elővételben 500, helyszínen 600 dinár. Elővételben megvásárolható az Adai Szarvas Gábor könyvtárban, valamint az alábbi telefonszámokon. 062 84 93 540, illetve 063 84 33 284. Főtámogató Adaközség önkormányzata.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Tisztelt termelők! A Hitel D.O.O. Adai Kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Hitel D.O.O. Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Transdeo, Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Fontos az egészsége, szálljon rá néhány percet. Az Adai Egészségház ingyenes megelőző bőrállapot ellenőrzés szervez szeptember 19-én szombaton reggel 11 és 17 óra között. A szűrés bejelentkezés nélkül történik. Várjuk szeretettel az Adai Egészségházban. Törődjünk bőrünk egészségével, a megelőzés nagyon fontos.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

0: Péter.
1: Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Adai Rádió. Hírek minden órában. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

Ovo su talasi Radio Ade. Ostanite uz nas. Mi smo na 107.7. Radio.